Szíve men is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

Senki nem jöhet, nem láthat engem. Üzenem neked.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hello.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Ez az örökség. Ez volt a bakancslistánk apátokkal.
2: Csak én vagyok csalódott.
3: Egyetlen pont még hátra van, a maratonfutás, és én szeretném megvalósítani.
4: Igazad van, anya. Fussál apáért.
5: Én igazándiból úgy képzeltem, hogy vele. Egy hátizsákba pont befér.
3: Beneveztem magunkat a City Maratonra váltóba.
4: Mi? Ez valami vicc.
3: Az lenne vicce, egyedül akarnám megcsinálni. Négy felé otthon már nem olyan sok.
6: Édesem, Milos születése óta meg sem mozdult el.
4: Muszáj lesz futnunk vele.
2: Te hülye vagy?
7: Állítólag a futás olyan, mint a drog.
2: Vele lehet halni?
0: Egy filmzene most
8: a Best FM-en. Best FM-en.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idéz fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kettől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni, ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbelőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a debreceni törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Megújul az egyetem tér, legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Megújul az egyetem tér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a Tisza fákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampuszkörnyezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A Hajdú-Böszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszulétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vészhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
4: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal a gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
3: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
2: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up, this is BB Rexa.
8: Sziasztok, Pálinás vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van vele.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a bolygók mértéktartásra és óvatosságra intik. Nem megy fejjel a falnak, mint annyiszor, hanem józan megfontolással teszi a dolgát, mérlegeli a cselekedetei következményeit. Bika, a titkolózás bizalmatlanságot szülhet, ha visszatartja az információkat, mások gyanús okokat sejthetnek mögötte. Ikrek, mintha már fárasztaná a sok ember nyüzsgése, ebben a kavalkádban alig jut szóhoz, de nem hiába történnek a dolgok, feltűnhet valaki, aki szeretne közelebbi kapcsolatba lépni önnel. Rák, igazi tevékeny lehet ez a hétvége, örüljön, ha társaságban van, de egyedül sem rossz önnek most, mert ez az időszak kedvező a magányos alkotói tevékenységekhez. Oroszlán, most megcsillogtathatja egyéniségének legvonzóbb tulajdonságait, a csillagok felruházzák vonzerővel, a figyelem középpontjába kerülhet. Szűz, teremtse meg a feltételeit egy békességben eltöltött hétvégének, foglalkozzon a környezete esztétikusabbá és vidámabbá tételével is. Mérleg, tegyen meg bármit, amitől kellemesebb és tartalmasabb lesz a hétvégéje, ne akadályozzák konvenciók, akkor egészséges, ha érzelmileg rendben van és boldog is egyben. Skorpió, lehet, hogy életének egy fontos szakaszát kell lezárnia az elkövetkező időszakban azért, hogy új célokat tűzhessen maga elé. A búcsút azonban nem bánat kíséri, hanem elégedettség. Nyilas, ne erőltesse túl magát, most kevesebbet bír az átlagosnál, a pihenés helyre billenteni az egyensúlyát, jól tenné, ha az otthonát szépítgetné, de bármit tehet, ami kellemes önnek. Bak, a csillagok önelemzést ajánlanak, meg kell állapítania, mik a céljai, mekkora az érdekeltségi köre, kik azok, akikért érdemes küzdenie, és kik, akikre hallgatnia kell. Vízöntő. Találkozhat valakivel, aki nagy érdeklődést mutat majd ön iránt, nincsenek vétlenek, ezért végig kell gondolnia, hogy mit jelent önnek ez a találkozás. Halak. Nem ígérhetünk tökéletes családi egyetértést az elkövetkező napokra, mégse hallgassa el a sérelmeit csak azért, hogy megmaradjon békésnek a légkör, ne elégedjen meg a látszattal. Ha

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A barátság számtalan dolgot magában foglal. Az élet bármely helyzetében készen áll segítségedre, sohasem jön alkalmatlan időben, soha sincsen terhünkre. Ezért szokták mondani, hogy a tűzre és a vízre nincs többször szükségünk, mint a barátságra. Hiszen a barátság nem csak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőbbekké teszi azzal, hogy osztozik bennük és részt kér belőlük.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idéz fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi kreszben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kresz bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a vasárnap reggelben is, és tudom, hogy nagyon sokan hallgatnak minket online is, www.bestfmdebrecen.hu, úgyhogy bárhol is hallgatnak minket, örülök, hogy ma együtt ébredtünk, együtt készülődünk erre a mai napra. Bízom benne, így lesz ez a folytatásban is, én már bekészítettem a jó kis a vasárnapi zenei kedvenceket, oké? És na, akkor vágjunk is bele, Morvai Szűcsenikő a mikrofonnál.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
4: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

FM Debrecen, itt a 104.60 a vasárnap reggelben játszom a zenei kedvenceket. Én pedig azzal szeretnék segíteni egy kicsit a hallgatóknak, ami így vasárnap is szerintem tökéletes választás, hogyha valaki éppen nem tudja, hogy mi készüljön majd vacsorára, vagy mi legyen még gyorsan az ebéd, hogyha a reggeli órákban most elmenne a boltba, akkor a gomba is nagyon jó választás lehet, mert hogy évente mindössze 1,5 kg gombát fogyasztunk mi magyarok, holott egy rendkívül értékes, hasznos tápanyagokban gazdag élelmiszerről van szó. Mert hogy a gomba fogyasztása mellett szól a többi között, hogy az emberi szervezet számára nagyon könnyen felvehető D-vitamin tartalma van, illetve az emésztést is támogatja a magas rost tartalma. Ezen felül pedig megtalálható benne további olyan mikrotápanyag, ami megfelelő bevitele például kiemelten fontos. Ennek ellenére a hazai lakosság gombafogyasztása alig fele az Európai Unió átlagának. Tehát érdemes lehet arra törekedni, hogy minél több és minél jobb minőségű gombát fogyasszunk, nyilván akkor, hogyha szeretjük őket. És fontos, hogyha a gombagyűjtésre adjuk a fejünket, akkor csak olyan gombafajokat szedjünk össze, amiket ismerünk. És érdemes azért szakértő kezébe is odaadni, és megnézetni vele, átvizsgálni, hogy minden rendben van-e, és hogy valóban olyan gombát szedtünk, ami megfelelő. Hogyha mi magunk indulunk majd gyűjteni, akkor az már egy teljesen más szituáció. Játszom a zenei kedvenceket a folytatásban is itt a Best FM-en.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben játszom a zenei kedvenceket. És akkor, hogyha már ilyen csodás szép az időjárásunk, és a tegnapi napon is például a gólyákról, a madarakról, a madárvédelemről beszéltünk, akkor mindenféleképpen fontos megemlítenünk azt is, hogy ugye a tavasz végével megkezdődik majd a madárfiókák tömeges fészek elhagyási időszaka. Ilyenkor egyre gyakrabban találkozhatunk majd magányosnak tűnő fiatal madarakkal parkokban, kertekben, vagy akár még itt a városi környezetben is. És nagyon fontos, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet minden évben, és most is különösen, hogy a legtöbb ilyen fióka nem árva. Ezért a legnagyobb segítség az, hogyha nem fogjuk meg őket, nem visszük haza őket. Nyilván, hogyha azt látjuk, hogy sebesült, vagy valamilyen problémája van, akkor tudjuk értesíteni akár a Hortobágyi Madárkórházat is, de minden más esetben semmiféleképpen ne vegyük fel. A szakemberek szerint ugyanis a kis és közepes testű madárfajok fiókái még a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és a persze ilyenkor a közeli aljnövényzetben rejtőzködve várják vissza a szüleiket, akik továbbra is etetik őket, keresik őket, meg fogják őket találni. Tehát a fiókákat ne vigyük haza, ez kifejezetten káros, mivel az ember nem tudja megtanítani számokra a túléléshez szükséges viselkedést, és persze a nem megfelelő táplálás akár maradandó egészségkárosodást is okozhat. Érdemes erre odafigyelni, és ilyenkor, amikor már látjuk, hogy éled a természet, itt az avaszakra egy kicsit akár böngészni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hivatalos oldalát, hiszen minden fontos információt megtalálhatunk. Játszom a zenei kedvenceket a folytatásban is itt a Best FM-en.

Köszöntjük Vazul nevű hallgatóinkat! A Vazul férfi név, a szláv Vasil, amely a görög eredetű Vazil megfelelője, félreolvasásából keletkezett, helyesen Vászoly lenne. Jelentése királyi. A név legismertebb tulajdonosai Vazul első István unokaöccse, aki fellázadt István ellen, Vasilij Sukšin orosz író-filmrendező, de nekünk a legfontosabb ön kedves Vazul, aki a rádió

0: Interneten, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni, ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbe lőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a Debrecen törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kettől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
4: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen, az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kószaprofil.hu.
0: A hírek

Jó reggel, Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben szólnak a zenei kedvencek. Egy perc múlva 9:45, úgyhogy nagyon sokan szerintem már a reggelihez készülődnek, vagy már rég túl is vannak rajta. És hát azok, akik már ügyesebbek, valószínűleg oda is készítették esetleg a húslevest, mert azért annak kell ugye egy kis idő, de hát lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ó, most hagyjuk az egészet, elmegyünk valahová majd ebédelni, vagy sétálunk egyet a jó időben, a délutáni órákban, ugye éjszaka volt egy nagyobb mennyiségű csapadék, és egy minimális

minimálisan csökkent is a hőmérséklet, de azért ettől annyira nem kell tartanunk, hogy na most akkor jön a hideg időjárás, sőt, olyannyira nem kell tartanunk ettől, hogy jövő héten konkrétan kánikulában lesz majd részünk, míg ma ilyen 27-25 fokot mutathat a hőmérő, addig jövő héten szerdától kezd emelkedni a hőmérséklet, szerdán már 29-30, csütörtökön és pénteken a 34 fok sem kizárt, és valószínűleg szombaton fog tetőzni a kánikula, tehát jövő héten szombaton akár 36 fok is lehet napközben, úgyhogy igazából kedd szerda magasságában kezd el fokozatosan emelkedni a hőmérséklet, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda, a szervezetünket megterheli a hirtelen jött nagy meleg és a nagy hőmérsékleti ingadozás. Mert azért elég nagy változásról beszélünk, hogy ma még 25-27 fok, jövő héten, szombaton pedig már 36.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu. Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
2: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.

Játszom Debrecen zenei kedvenceit a vasárnap reggelben itt a 104.6-on, az 500-540-es telefonszámon pedig akár az információkat, az útinformációkat is elmondhatják nekem, hogyha hívnak, bármivel találkoznak, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem, hogy tudjak én is segíteni, és megírhatják nekem a 3933-1046-os telefonszámra is. Ahogy így rápillantottam az órára, akkor láttam, hogy jó, nekem lassan be kell venni a vitaminjaimat, így általában az első kört ilyenkor szoktam, ilyen fél 10-10 óra magasságában, és akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy én nagyon-nagyon sokszor szoktam mondani azoknak, akik bármilyen gyógyszert vagy vitamint szednek, hogy nem mindegy, mivel vesszük be. Én például a gyógyszert, meg a vitamint is kizárólag vízzel szeretem. És nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként a szakemberek is azt tanácsolják, hogy a gyógyszerek bevételéhez, meg a vitaminok bevételéhez továbbra is csak a sima csapvíz a legjobb választás. Mert ezek általában ugye nem lépnek reakcióba a gyógyszernek vagy a vitaminnak a bevonatával, és nem zavarja meg a hatóanyag felszabadulását. Ugye nagyon sokan vannak úgy, hogy valaki nehezen nyeli le a kapszuláját, vagy esetleg a tablettát, de ne a saját döntése alapján nyissa fel azt, vagy esetleg törje össze, keverje ételbe mondjuk a gyógyszert. Ilyenkor minden esetben érdemes a gyógyszerésszel, vagy esetleg az orvossal egyeztetni arról, hogy nekem ez túl nagy személy, ezt így nem tudom egészben legyen, és stb. És milyen opciók, milyen lehetőségek vannak, mert nem minden készítmény alkalmazható biztonságosan ilyen módon, tehát, hogy mondjuk ketté törjük, vagy összekeverjük az ételbe, vagy összetörjük, stb. Tehát ne akadályozzuk a megfelelő felszívódást, mert mondjuk saját kútfőből döntünk úgy, hogy akkor mi ezt most így fogjuk csinálni. És hogyha már a vitaminoknál tartunk, akkor nem sokára azt is elmondom, hogy mit, mikor érdemes bevenni. Előtte viszont az Enigma érkezik a folytatásban.

0: 104-on jönnek az üzenetek is. Béla írt nekem, hogy a négyesen kint a trafi, ott óvatosan és figyelmesen közlekedjünk, a szokásos helyen dolgoznak.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Köszönöm az útinfókat, ezeket várom a folytatásban is, és még mielőtt jönne az UFO és a napolaj, előtte még ugye a vitaminokról volt szó, mert általában a reggeli délelőtti órák alkalmasak arra, hogy valaki bevegye a vitaminjait, viszont vannak olyan vitaminok, amiket érdemes más időpontra időzíteni. Mondom már is, hogy mikor érdemes egyes vitaminokat. A vast például azt így gyomorra étkezés előtt, C-vitaminnal együtt például sokkal jobban felszívódik. A magnéziumot általában este lefekvés előtt, mert segíthet az izmok ellazulásában. A B-vitaminokat általában reggel ajánlott, mert nagy szerepük van az energiatermelésben. Hogyha a D3 vitaminra gondolunk, akkor azt tudjuk, hogy nagyon fontos étkezéssel együtt, mert sokkal jobban hasznosul, sokkal jobban felszívódik. A kálciumot szintén étkezéssel együtt, a C-vitamin viszont bármikor bevehető, hogyha cinkre gondolunk, akkor pedig két étkezés között, szintén a jobb felszívódás érdekében. Ugye a vitaminok felszívódását befolyásolhatja az étkezés is, hogy milyen tápanyagokkal együtt szedjük be, tehát például a D-vitamint, ezt mindig valamilyen zsírosabb étel evések közben érdemes bevenni, tényleg azért, mert jobb a felszívódása. Egyébként nekem például a csepp formájában lévő D-vitamin vált be, szerintem ez a legegyszerűbb, ez a legjobb, ez tud számomra a legeslegjobban hasznosulni, én legalábbis eddig ezt tapasztaltam, de nyilván mindenkinek más válik be, de érdemes ezért ezekre az apróságokra odafigyelni. Ez már az UFO és a napolaj igazi hűsítőzenei kedvenc itt a Best of a

0: Az AC/DC dalok közben többen is jelezték nekem, hogy a látóképi csártánál a szokásos helyen ott dolgoznak a rendőrök, csak óvatosan, figyelmesen, de ne csak ott, ahol rendőrök vannak, hanem mindenhol közlekedjünk óvatosan és biztonságosan. Mindjárt 10 óra, úgyhogy mutatom a következő óra zenei kínálatát, érkezik majd a Kolor és a Féltelek, egy kicsit lassítunk a zenei kedvencekkel.
1: Itt vagy velem, tudom és érzem, nem kell semmi több már nekem.
0: Aztán jön majd The Weeknd és a Blinding Lights. És ezt a réginek kedvencet is hamarosan leporoljuk.

0: Az emberek és a süt a nap mindjárt itt a Best FM-en 10 óra múlt 2 perccel, úgyhogy jönnek a hírek.
1: Megújul az egyetemtér. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megújul az egyetemtér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a a fákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampusz környezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A Hajdú-Böszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszulétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vészhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
2: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: DJ Bubu és a Freedom, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on a vasárnap délelőttben, és hát nagyon sokszor ugye azért tippekkel, trükkökkel, praktikákkal érkezem itt a délelőttben, de azért nagyon sokszor komoly témákat is feszegetünk, és hát van egy olyan dolog, amiről szerintem érdemes beszélnünk, hiszen egyre több embert érint, és ez nem más, mint az ADHD, a figyelem hiányos hiperaktivitási zavar. Erről a témáról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ADHD az egyszerűen azt jelenti, hogy valaki csak nyugtalan, vagy nehezen figyel oda. A valóság azonban ennél jóval összetettebb, jóval árnyaltabb. Az ADHD a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt érintheti, és jelentősen hatással lehet a tanulásra, a munkára, a kapcsolatokra, és hát persze a mindennapi életre. Na de pontosan mi is ez az állapot, hogyan alakul ki, milyen veszélyeket hordozhat, milyen lehetőségek vannak a kezelésére. Erről is érdemes egy kicsit beszélnünk, úgyhogy nem sokára pontosan kifejtem, hogy mi is az, amikor konkrétan ADHD-ről beszélünk. Szerintem nagyon sokan hallották már ezt a jelenséget, hogyha valaki nem, akkor hamarosan kifejtem, hogy pontosan miről is van szó. Előtte viszont Bellano és Starboy érkezik a folytatásban.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a bolygók mértéktartásra és óvatosságra intik. Nem megy fejjel a falnak, mint annyiszor, hanem józan megfontolással teszi a dolgát, mérlegeli a cselekedetei következményeit. Mika, a titkolózás bizalmatlanságot szülhet, ha visszatartja az információkat, mások gyanús okokat sejthetnek mögötte. Ikrek, mintha már fárasztaná a sok ember nyüzsgése, ebben a kavalkádban alig jut szóhoz, de nem hiába történnek a dolgok, feltűnhet valaki, aki szeretne közelebbi kapcsolatba lépni önnel. Rák, igazi tevékeny lehet ez a hétvége, örüljön, ha társaságban van, de egyedül sem rossz önnek most, mert ez az időszak kedvező a magányos alkotói tevékenységekhez. Oroszlán, most megcsillogtathatja egyéniségének legvonzóbb tulajdonságait, a csillagok felruházzák vonzerővel, a figyelem középpontjába kerülhet. Szűz, teremtse meg a feltételeit egy békességben eltöltött hétvégének, foglalkozzon a környezete esztétikusabbá és vidámabbá tételével is. Mérleg, tegyen meg bármit, amitől kellemesebb és tartalmasabb lesz a hétvégéje, ne akadályozzák konvenciók, akkor egészséges, ha érzelmileg rendben van és boldog is egyben. Skorpió, lehet, hogy életének egy fontos szakaszát kell lezárnia az elkövetkező időszakban azért, hogy új célokat tűzhessen maga elé, a búcsút azonban nem bánat kíséri, hanem elégedettség. Nyilas, ne erőltesse túl magát, most kevesebbet bír az átlagosnál, a pihenés helyre billenteni az egyensúlyát, jól tenné, ha az otthonát szépítgetné, de bármit tehet, ami kellemes önnek. Bak, a csillagok önelemzést ajánlanak, meg kell állapítania, mik a céljai, mekkora az érdekeltségi köre, kik azok, akikért érdemes küzdenie, és kik, akikre hallgatnia kell. Vízöntő. Találkozhat valakivel, aki nagy érdeklődést mutat majd ön iránt, nincsenek vétlenek, ezért végig kell gondolnia, hogy mit jelent önnek ez a találkozás. Halak. Nem ígérhetünk tökéletes családi egyetértést az elkövetkező napokra, mégse hallgassa el a sérelmeit csak azért, hogy megmaradjon békésnek a légkör, ne elégedjen meg a látszattal.

és az Unstoppable Assault itt a Best FM-en a 104.6-on. Az útinformációnk pedig az, hogy a látóképi csárdánál és a négyesen a Bocskai kerti elkerülőnél is dolgoznak a rendőrök, csak óvatosan, figyelmesen. És ugye az ADHD-ról beszéltünk, amiről tényleg sokan azt gondolják, hogy csak valaki nyugtalan vagy nehezen figyel oda, és le tudják ennyivel, pedig ez sokkal összetettebb ez a dolog. Az ADHD ugyanis egy idegrendszeri fejlődési zavar, amelynek három fő tünetcsoportja van. Az első a figyelemzavar, a hiperaktivitás és az impulszivitás. Nem mindenkinél jelenik meg egyébként mind a három egyformán. Valaki elsősorban csak figyelmetlen, mások inkább túl aktívak vagy túl impulzívak, és mindent egyszerre szeretnének megcsinálni. Nagyon fontos kiemelni, hogy a figyelemzavar jelentheti azt, hogy valaki könnyen elkalandozik, vagy nehezen szervez feladatokat, gyakran elveszíti a dolgokat, vagy nehezen fejez be elkezdett tevékenységeket, és belekezd sokszor öt másikba is. Az impulzivitás miatt pedig előfordulhat, hogy teljesen meggondolatlanul cselekszik, vagy nehezen várja ki ugye a sorát. A hiperaktivitás pedig egy állandó mozgás igényben, nyugtalanságban, vagy belső feszültség érzetben nyilvánulhat meg. A kezelése általában viszont több elemből. A kezelése általában több elemből áll. Segít a pszichológiai támogatás, a viselkedésterápia, a megfelelő tanulási és munkakörnyezet kialakítása, valamint bizonyos esetekben gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. A cél nem az, hogy megváltoztassák az érintettnek a személyiségét, hanem az, hogy sokkal jobban tudja kezelni a mindennapi kihívásokat, kihasználni az erősségeit, és sokkal jobban tudjon fókuszálni egyes dolgokra, meg úgy jobban menedzselni a saját életét. És az ADHD egyébként azért lehet veszélyes, mert kezelés nélkül jobban növelheti a tanulmányi és a munkahelyi nehézségeket, a balesetek, a kapcsolati problémák, a szorongás, depresszió kialakulásának a kockázata is ott van. Ugyanakkor megfelelő támogatással és kezeléssel az érintettek teljes, sikeres és kiegyensúlyozott életet tudnak élni. Tehát nagyon-nagyon fontos, ez még csak egy ilyen záró gondolat, hogy az ADHD nem egy egyszerű rossz szokás vagy fegyelmezetlenség, hanem ez egy valós, kezelhető állapot. Tehát a korai felismerése és a megfelelő segítség jelentősen javulást hozhat az érintettek életminőségében.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvenceink!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár?

0: Debrecen zenei kedvencei itt a vasárnap délelőttben még egy kicsit, de most már egyre közelebb kerülünk a déli kívánság műsorhoz is, szóval jöhetnek a zenei kedvencek, a kérések, hogy mit szeretnének majd meghallgatni. Egyébként Anna írt nekem, hogy szia, szuper pörgős zenék vannak, jól jönnek a barack lekvár befőzéshez. Üdv Anna! Na hát akkor Anna, innen is küldök neked mindjárt egy jó kis dalt, majd a születésnapi kedvencek után is, és hát persze a déli kívánság műsorban is tudsz kérni majd egy dalt, ami neked tökéletes választás. De egyébként tök jó a fákhozatal szerintem is, úgyhogy a zenei szerkesztőnket innen is üdvözöljük. Na de nézzük, hogy ki mellé jár ma a szerencse, mert hogy a Best FM születésnapi torta sorsolását most fogjuk elkezdeni, és a Monami kávézó is cukrászából valaki elvihet egy csokis kekstortát. Kozma Erzsébet esélyese, a gyermekei és a családja nevezték. Nagyon-nagyon szeretjük, és még soha nem nyert semmit. Nagyon bízunk benne, hogy most össze fog jönni. Gavallér Tamást Niki, Kriszti és Brigi nevezték. Igazi társ szerető apa mindent megtesz a családért. Gál Frigyest, Elek Imre és Zsuzsa nevezték. Egy nagyon kedves, szerény és ügyeskező fiatal ember, akit szeretnénk meglepni. Szabó Miklósné Zsizsi is ünnepel, egy gyermekkori barátnője Zsuzsa nevezte. 47 éve vagyunk barátnők, na hát ez egészen elképesztő, büszkék is lehettek rá, és mindig ott voltunk egymásnak jóban és rosszban. Szerdán kettesben fogunk ünnepelni a drága barátnőmmel. Nagyon-nagyon szurkolok neki, hogy övé legyen a torta. Isten éltessen téged is, Zsizsi. Aztán Horváth József is ünnepel, ő 79 éves lett a mai napon. A szeretett férjemet szeretném köszönteni az utolsó héttel kezdődő évében. 58 évi ismerettség és 55 év házasságot jelent ez nekünk ez az év. Imádja egyébként a keresztjelrejtvényeket, amivel egyébként szokott pályázni, és húha, na hát ha Józsefet hívom, akkor mindenféleképpen ki fogom erről is faggatni. Szatmári Patrikot pedig a mamája köszönti a 33. születésnapján, aki igazi mentő, és nem csak a bajba jutott embereken segít autómentős barátjával, hanem a bajba jutott állatokon is, tehát a táskájából nem hiányozhat egy cica konzerv, mert hogyha lát egy kóbor cicát, akkor biztos, hogy megmenti, hogyha szükséges, akkor beviszi az állatkórházba, ahol egyébként a párja dolgozik. Ó, hát ez nagyon-nagyon kedves Patrik, és szerintem mindig nagyon-nagyon jól jön a segítőkéz a négylábú kedvenceknek, hiszen ők tényleg csak ránk számíthatnak. Bálint is ünnepelő, 2 éves lett a mai napon. Aztán Kovács Bélát sem felejtették el, a kisfia Bálint és a felesége Hajni imádja a kakaós palacsintát, és a kedvence a brassói apró pecsenye majonézzel. Kakaós palacsintát nem tudok adni, Béla, de egy csokis kekszes tortát talál, mert erre maximálisan esélyes vagy. Juhász Bence is ünnepel, 11 éves lett a mai napon, ő a családunk legfiatalabb tagja, szereti az iskolában a focit, a jégkorongedzéseken is részt vesz, nagyon aktív és mozgékony, aki nagyon sokszor mosolyt csal az arcunkra. Varga Zoltánnét köszönti az egész család, egy igazi örökmozgó anya és nagymama. Aztán Gyúró László is ünnepel, Bájer Ferenc volt, aki nevezte. Na de nézzük, hogy a Monami kávézó és cukrászdából ki fog ma elvinni tőlünk egy kekszes tortát.
1: Igen, tessék.
2: Halló, halló, Tóth Tamásné Anikóval beszélek?
1: Igen.
2: Kedves Anikó, érdeklődnék én, hogy az elmúlt napokban, vagy esetleg tegnap, ma reggel próbált-e szerencsét valahol?
1: Nem.
2: Nem? Semmilyen esélyt nem adott meg magának sehol sem?
1: Hát... nem igazán.
2: Hát én ezzel nem értek egyet.
1: A mai nap folyamán, igen.
2: A mai nap folyamán volt, hogy?
1: Beneveztem magam a születésnapi játékra.
2: És hová nevezte Anikó, már csak ennyit derítsünk ki?
1: A Best FM-be.

0: Kedves Anikó, hát Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Morvai Szűcs Anikő vagyok a Best FM rádiótól.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Sikerült a meglepetés? Számítottál rá?
1: Nagyon-nagyon sikerült a meglepetés. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és ilyen mosolygós legyen az egész napod, még ezt kívánom, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: És hát a Monami kávézó és cukrászda csokis keks tortáját fogod elvinni tőlünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen boldog születésnapot, és akkor máskor is legyen hasonló szerencsét, hogyha tényleg reggel valamire azt gondolod, hogy oké, én ezt most megpróbálom. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen lottó felrakásánál azt mondod, hogy na, ma reggel én rakok egy lottót, hát akkor ugyanígy váljon be, kívánom, mint amit ma reggel tettél.
1: Köszönöm szépen, és úgy legyen.
0: Isten éltessen sokáig.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia!
1: Szia!

0: 06 93 104, ide várom továbbra is az üzeneteket, akár az információkat, az útinformációkat, de próbálunk segíteni egy hallgatónknak is. Ő jelezte nekünk, a Diószegi útról telefonált, hogy jelenleg ott előtte egy kis kutyus nagyon keresi a gazdáját, lehet, hogy valahonnan megszökött, és hát nehogy véletlenül az autó előse, mert folyamatosan kiszalad az útra. Hogy néz ki a kis kutya?
1: Teljesen fekete a hátra, a farka vége fehér, a mellkasa első lába fehér, meg a arcán olyan, mint a német juhász, tehát olyan mintázat a fekete-fehér.
0: És akkora is, mint egy német juhász?
1: Nem, olyas meg, mint egy tacskó.
0: Jó, rendben, mondom már is. Köszönjük szépen, hogy jelezte.
1: Ott a Kisbánya után indul el lefele.
0: Jó, már is mondom, köszönjük szépen. Viszont hallásra. Tehát egy kistermetű tacskó jellegű kutyának a tulajdonosát keressük, aki jelenleg a Diószegi út környékén mászkált, most viszont a Kisbánya utca felé közlekedik.
2: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen, a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idéz fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kettől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
5: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Balaton csoda után is itt vagyunk, a zenei kedvencek szólnak itt a vasárnap. Hát még egy picit a délelőttben, de most már azért inkább közelebb vagyunk a déli kívánság műsorhoz. Az óra végén pedig még a házassági fordulósokat és a névnaposokat is fogjuk köszönteni. De előtte még egy nagyon-nagyon fontos információ, amire minden nyáron felhívják egyébként a szakemberek a figyelmet, hogy ma már ugye egyre több háztartásban van szénmonoxid érzékelő, ami a nyári időszakban is kiemelten fontos, mert hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken sokkal kevesebben sérülnek meg, és fontos beszerezni ezeket a készülékeket. Ugyanis sokan úgy gondolják, hogy a szénmonoxid csak télen jelent veszélyt, amikor fűtünk, de valójában ugye nyáron is keletkezhet ez a színtelen, szaktalan és rendkívül mérgező gáz. A gázüzemű vízmelegítők, a bojlerek, vagy éppen a rosszul szellőző helyiségekben működő készülékek, akár beltéri közelben használt aggregátorok is okozhatnak szénmonoxid felhalmozódást. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a szénmonoxid érzékelő egész évben biztonsági eszköz, ami időben figyelmeztet minket a veszélyre, és életeket menthet. Tehát erre azért érdemes odafigyelnünk, pár ezer forintért be tudjuk szerezni, az életünket megtenni.

Debrecen zenei kedvencei, így 11:30 után pár perccel, és hát hamarosan startol a déli kívánság műsor. Egyébként én már fogadom a zenei kedvenceket, szóval, hogyha valaki tudja, mit szeretne meghallgatni majd, akkor írhat és hívhat ezzel kapcsolatban. És én ugye említettem még a reggeli óránkban, hogy bár tegnap volt egy nagyobb esőzés, azért nem kell attól tartanunk, hogy csökkenni fog a hőmérséklet, sőt, azért, mert hogy jövő héten akár 36 fok is lehet hétvégén, úgyhogy igazi kánikulában lehet részünk, de majd csak a hét közepétől fog emelkedni a hőmérséklet. Viszont ezzel együtt a pollenterhelés is folyamatosan erősödik a jövő hét elején, valamilyen szinten csökken, de a hét közepén ismét magas tartományban alakulhat például a pázsitfőfélék pollen koncentrációja és a csalánfélék koncentrációja. A lúrom, az utifű, a hás, a szenitgesztenye és a gombák jelenleg alacsony tartományban lehetnek jelen, de ez nagyon sokat változhat akkor, amikor ennyire brutális meleg van, vagyis hát lesz egészen pontosan. Majd jövő héten így készüljünk. Álvaro Soler és a Sofia érkezik a folytatásban itt a Best FM-en.

0: Sofia. Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Amigos!

rezident a Lauten, és itt vagyunk. A déli kívánság műsor előtt járunk pár perccel itt a Best FM rádióban, és hát most már itt van az ideje, hogy köszöntjük a névnaposokat és a házassági évfordulósokat. A vazulok és a herták is ünnepelnek a mai napon, és hát a házassági évfordulósok is sokan vannak. A Melancs cukrászdában nyerhetnek két főre szóló sütemény és kávé. Na nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, sorsolunk. Házassági évfordulós a szerencsés nyertesünk, méghozzá Szilágyini, Ónódi Renáta és Szilágyi Zoltán. Egyébként Reni volt az, aki nevezte Zolit. Szeretném köszönteni a férjemet a 18. házassági évfordulónk alkalmából. Akkor nagykorú lett a házasságotok. Mondhatjuk ezt is, hosszú idő áll mögöttünk, de mindig kitartottunk egymás mellett, és ez mindig így is lesz. Nagyon szeretlek, tehát Zoli, ezt üzeni Reni a feleséged. Boldog házassági évfordulót kívánok nektek. Ma akár meg is ünnepelhetitek mindezt a Melancs cukrászdában, ahol egy két főre szóló nyereményt tudtok elfogyasztani, sütemény, illetve kávé. Remélem, hogy éltek majd a lehetőséggel. Jó kikapcsolódás nektek, és további sok boldog éveket! Tell him I

Már együtt hangolódunk a déli kívánság műsorra itt a Best FM rádióban, úgyhogy írjanak, hívjanak bátran, 500-540, itt tudunk egy kicsit beszélgetni, de írhatnak nekem SMS-t is, 30-as 933-104-6. És még mielőtt mutatnám, hogy mi az, ami biztos, hogy jön majd az első órában, egy fontos útinformáció, teljes útlezárás van az M3-as autópályán a Hajdú-Bihari szakaszon, két személy autó ütközött Görbeháza térségében a 186-os kilométer szelvényben, úgyhogy a műszaki mentés és a helyszínelés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van, mindez tehát a Budapest felé vezető szakaszon, az M3-as autópálya bal pályatesténél, a 186-os kilométer szelvényben. A változásról is mindenféleképpen be fogunk számolni.

0: Tehát itt elérhető az élő kívánságműsor, vagy írhatnak is 0630 933 1046. A mikrofonnál a következő két órában is Morvai Szűcsenikő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni. Ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbelőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a Debrecen törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlősgazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
5: Célállomás
6: Debrecen.
5: Pozíció
6: 104,6.

0: Kívánok a műsorba, ezt a Femrádió. Jó,
1: Kevin vagyok, szeretnék kérni
0: egy. Szia, Kevin, hallgatlak.
1: Konyadról láttél.
0: Még egyszer?
1: Konyadról láttél.
0: Kinek szeretnéd?
1: Mindenki, aki
0: szállt. Oké, szia-szia. Kevinnek már is játszom a kérését, előtte viszont Móni üzenete, hogy Berettyóújfaluban működik a Trafibox a szokásos helyen. Köszi, Móni, hogy figyelsz ránk.

30-as 9-3-6-4, ez még mindig a Déli Kívánság műsor, ahol a zenei kedvenceket lehet kérni, akár most is csöröghetnek 500-540 vagy 30-9-3-3-104-6. Nóri már leadta, hogy mi az, amit meg szeretne hallgatni. Crash Adams daláról van szó, a New Heart, és hát ez most hatalmasat futott a TikTokon az elmúlt időben. Ő az a férfi, aki egyébként így az utcán áll, így hátba dob valakit egy ilyen vízibombával, és utána elkezd énekelni, mintha semmi sem történt volna. Egyébként egy idő után irritáló tud lenni ez a fajta videó, mert nyilván senki nem örülne ennek, de hát egészen egyértelmű, hogy megrendezett. Úgyhogy ez érkezik már is a folytatásban egy aktuális kedvenc a Best FM-en.

Sziget Dosz dolog közben írt nekem Gergő, hogy szia, szeretnék kérni egy jó kis bulis dalt, éppen főzünk a kertben, előre is köszönöm. Akkor mi rotyog a bográcsban, Gergő, ezt írt meg nekem, bár sajnos azt sem tudtam kiszedni belőled igazából, hogy most aktuális láger, vagy régebbi, magyar, külföldi, minden esetre én egy jó kis kedvencet választottam, úgyhogy John Travolta és Olivia Newton-John érkezik már a folytatásban. Jó főzés kézés nektek!

Rebeka írt nekem a 39-33-104-6-ra Sophia Rice dala közben, hogy ő még most is dolgozik, de már nem sokáig, reméli, hogy ilyen 1:30 körül össze tudja szedni a cuccait és indulás haza. Vasárnap egyébként nagyon-nagyon ritkán dolgozik, de ma be kellett mennie, és muszáj volt rendbe tenni néhány dolgot, úgyhogy mi társként ott voltunk vele egész nap, és jó lenne, hogyha így lassan zárásként szólna az ő kedvence is, ami a Happy Gang és a Fiatal Szerelem, úgyhogy mindjárt ezt játszom. Aztán a Welcome to Saint-Tropez, ez pedig Robi választása volt. Mindjárt

0: megújul az egyetemtér, legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújul az egyetemtér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a tiszafákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampuszkörnyezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A hajdúböszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszullétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vízhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrienne, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a

0: módszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
1: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövény. Otthon vagyunk.
3: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
3: Hívja az 500-541-et.

A Don Quixote Sanyi választása volt itt a déli kívánság műsorban a 104.6-on, most pedig érkezik a Call Me Maybe Erika kérésére, és a Bad Boys Blue Dollárt sem hagyom ki. Zoli írt nekem, hogy a feleségét szeretné meglepni Ildikót, You Are A Woman című dallal, aki egyébként 2 óráig lesz a munkahelyén, reméli, hogy addig le tudjuk adni. Na, Zoli mindjárt érkezik.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Kívánság műsorba, ezt a szám?
1: Kezdek csókolom. Én Kalmán Vilmos vagyok, a Tócos kertér egy számalom.
0: Üdvözlöm.
1: És a nagyfiam június 12-én pénteken volt 33 év.
0: Isten éltesse, utólag is.
1: Igen, szeretnék utólag küldeni neki egy dalt. Rúzsa Magditól szeretnék.
0: Jó, rendben.
1: Belefér még ebbe az időpontban. Még.
0: Rendben, mindenféleképpen. Isten éltesse őt sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor még azt szeretném az egész család nevében, akik közelemben vannak, hogy nagyon jó egészséget kívánnak nekik.
0: Jó, rendben. Kedves Vilmos, mi is jó egészséget kívánunk önnek. Viszont hallásra.
1: Nagyon szépen, köszönöm, és viszont.

Szabadság Vándorai Kálmán választása volt itt a Déli Kívánság műsorban, a Zene Rádiójában. Most pedig érkezik Fruzsi kérése, ő írt nekem, hogy Kis Kevin dalát, a Csini Babát, hogyha le tudnám játszani, akkor nagyon örülnének neki. Egyébként egy nagy grillpartira igyekeznek, a délutánt ott fogják együtt tölteni a barátokkal, és úton odafelé tökéletes választás lenne. Oké, akkor tekerjétek fel a hangerőt, szuper délután nektek!

0630 393 6 vagy akár 500-540, ugye ide is jöhettek folyamatosan a zenei kérések, hiszen a déli kívánság műsor zakatolt 2 órán keresztül. Most viszont a végéhez érkeztünk, úgyhogy már csak 2 darab a lehetőség. Az egyik Halottpénz és Rúzsa Magdi közöse Szeretni, akit nem lehet, de előtte még Dua Lipa és a Physical érkezik. Ezzel fogok búcsúzni. Jó volt ma is együtt rádiózni, szuper vasárnapot mindenkinek, pihenjenek sokat, hogyha tehetik. Mi pedig holnap, majd 10 óra után találkozunk az éteren keresztül. Együtt töltjük majd a hétfő délelőttöt. Morvai Szűcs Enikő vagyok. Hello, hello!

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idéz fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kettől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövő otthon vagyunk.
1: A hírek után
0: indul.
4: Are you ready?
0: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Eurotop 40. A 36.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 35.

Egy olasz énekesnek, Zucchero-nak és Paul Young-nak köszönhetjük az imént hallott dalt, amely az olasz énekest Európán kívül Amerikában is ismertté tette. Nevéhez rengeteg kiemelkedő a muzikális dal kapcsolódik, és olyan kiváló zeniszekkel dolgozott együtt, mint például Pavarotti, Sting vagy éppen Bono. Egy szenegáli születésű énekessel, Ékönnel megyünk tovább, aki 10 évesen drogkereskedés vágyával a börtönt is megjárta, viszont itt kezdte el érdekelni a zenélés. Miután kiengedték, neki látott felvenni a zenéjét és kiküldeni a demóit. Az első kislemezének Amerikában hatalmas sikere lett, csak úgy, mint a most következő Smack That című dal.

0: 5-9 brown eyes.
1: Bemutatjuk.
2: Bemutatjuk a jövő slágereit.
1: A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 31-en.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en. Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A 29.

A Hip-Havos tagjai, vagyis a három jó képű fiú a 90-es években hódította meg a lányrajongók szívét, de persze szép számmal akadtak a srácok között is olyanok, akik kedvelték a formációt. A csapat sikert sikerre halmozott, slágereik számát nehéz lenne megsatszolni, itt a Best FM-en a Megbántottak című daluk szólt. Magyarország egykori kedvencei között természetesen Geszti Péter csapata is helyet kapott, vagyis a Gringo Star, amely a Beatles egykori dobosáról kapta a nevét. Geszti Péter pedig a tőle megszokott profizmussal vitte sikerre ezt a zenekarát is, olyan slágerekkel, mint például a most következő Télen-nyáron-nyár.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hi, this is Craig David.
5: Hey, this is Kylie.
6: Király Viktor vagyok.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.
9: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
9: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni. Ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbelőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a Debrecen törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
10: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
9: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kettől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is vele.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A 26. X on

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled a Best FM. Eurotop 40.
2: A 24.

Egy újabb filmzenéhez érkeztünk itt az Eurotop 40-ben a House of Pain Jumparon című filmslágerrel. Robin Williams színészre emlékeztünk, akit sokféle szerepben láttunk már, de csak egyszer játszott nőt, jobban mondva babysitter nénit. Ezért is olyan emlékezetes a Mrs. Doubtfire. A filmben a maszk mestereknek 4,5 órába került, mire Robin Williams-re ráütötték a babysitter formát. A folytatásban a mesék varázslatos világába repülünk pillanatokon belül Ariana Grande és John Legend segítségével, akik a Szépség és a Szörnyetek című mozifilm betétdalát énekelték fel együtt. A videóklipben a két előadóval az elátkozott herceg kastélyában találkozhatunk, míg Ariana Grande kisasszony egy gyönyörű vörös ruhában énekel, addig John Legend elfoglalta a helyét a zongoránál. A most következő Beauty and the Beast című dal a Celine Dion által előadott eredeti dal átdolgozása, amely ugyancsak betétdalként született az animációs filmhez.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket, kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

Cserháti Zsuzsa egykori örökző slágerét a tehetséges fiatal énekesnő Ronny gondolta újra 2007-ben, a dalt pedig a rádiók nagyon gyorsan felkapták. Hogy Bartók Béla hogy kerül az Eurotop 40-be, azt már is megosztom önökkel. A magyar zeneszerző népzenekutató az 1900-as évek elején gyűjtötte a Maros-Torda vármegyei jobbágytelkén az Erdő-Erdő-Erdő kezdetű magyar népdalt, a miskolci Holdviola zenekar pedig több mint 100 évvel később, megőrizve a dal természetes hangulatát, elektrofolk stílusban újra gondolta, a végeredményt pedig már is hallhatjuk itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy,
8: bárhol is vagy,
3: ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.
9: Megújul az egyetem tér, legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
9: Megújul az egyetem tér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a Tisza fákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampuszkörnyezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A Hajdú-Böszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszulétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vészhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
10: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
9: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is vele.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40.
3: A 16.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 15.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A 13.

Black, azaz Colin Wynkamp a 80-as évek egyik nagy slágerének, a Wonderful Life-nak az előadója, amely hatalmas nemzetközi sláger lett, Angliában is top 10 sikerszám volt, de Európában, így Magyarországon is még népszerűbbnek számított, több országban is number one helyezett lett. A rock történelem egyik legsikeresebb zenekara, a Guns N' Roses, világszerte több mint 100 millió albumot adott el. 2012-ben az együttes beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé is. Első nagy lemezükből, ami a rock legsikeresebb debütálása lett, világszerte több mint 50 millió példány fogyott. Az albumról három dal is bekerült a top 10-be, közülük a Spell Child O' Mine listavezető lett, ez szó már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 9.

volt Magyarország egykori kedvencei között a Vadfruttiktól, hazánk egyik legismertebb alternatív rock együttesétől, akik 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg, azóta pedig már többszörös fonogramdíjra is jelölték őket. Az Eurotop 40 befutói érkeznek hamarosan, ám előtte még egy olyan dalt hozunk önöknek, amelyet a mai napig az egyik legjobban sikerült magyar alkotásként tartanak számon, a videoklipet pedig a híres magyar rendező Herendi Gábor készítette, és ez lett Hevesi Tamás első szólóalbuma, amely hatalmas sikert hozott az énekesnek, aki azóta is azt vallja, hogy ezt egy életen át kell játszani.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
2: civisbeton.hu.
0: A megbízható alap.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi kreszben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet kresz bizottságának elnöke.
6: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
5: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A harmadik.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Eurotop 40. 10. ezen a héten
5: Harry Styles újdonsága.

Gabriel, aki nagy hívvel keresi a nagyőt. Hatodik, Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Mr. Noitor. Ötödik, Bruno Mars újdonsága, I Just Might. A negyedik helyen, a Tame Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében, a Dracula. Ezen a héten Taylor Swift és az Opel Light. Második lett Alex

0: Eurotop 40.
1: A heti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
2: Bibi Rexha, ez a new religion.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Vazul nevű hallgatóinkat! A Vazul férfi név a szláv Vasil, amely a görög eredetű Vazil megfelelője, félreolvasásából keletkezett, helyesen Vászoly lenne, jelentése királyi. A név legismertebb tulajdonosai Vazul első István unokaöccse, aki fellázadt István ellen, Vasili Suksin orosz író filmrendező, de nekünk a legfontosabb ön kedves Vazul, aki a rádiót hall.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni, ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbelőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a debreceni törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
4: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
3: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: kampánya.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: Megújul az egyetemtér. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújul az egyetemtér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a a fákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampuszkörnyezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A Hajdú-Böszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszulétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vízhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét, több mint 100 kadétot ismertek el Debrecenben, a mikromobilitási eszközök szabályozását javasolják. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma zárul a 97. debreceni ünnepi könyvhét. Az ország egyik legrégebbi irodalmi rendezvényét idén új helyszínen a felújítás alatt álló Aranybika szállóban és a Kossuth téren rendezték meg. Csütörtök óta a programok között író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások és könyvbemutatók is szerepeltek. Az Aranybika épületében a látogatók a szálló történelmi tereit is bejárhatták, miközben az Alföldi nyomda egy korabeli nyomdagéppel idézte fel a könyvkészítés hagyományait. Az idei könyvhét díszvendége Újvidék, az író díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László, aki beszédében úgy fogalmazott, beköszöntött a könyvek lázadásának ideje, részletezi a De Hír. Több mint 100 kadét kapott elismerést a Kratochwil Károly Honvéd Középiskola tanévzáróján Debrecenben. Az ünnepségen kimagasló tanulmányi, sport és közösségi teljesítményeket díjaztak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az eseményen arról beszélt, hogy újra kell építeni a magyar honvédség és Debrecen korábbi példaértékű kapcsolatát. Bejelentette azt is, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése az intézmény telephelyén. Olvasható a De Híren. A mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Erre az e-rollerek okozta balesetek elszaporodása miatt van szükség, de azért is, mert ez a járműtípus egyáltalán nem szerepel a jelenlegi KRESZ-ben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Éjszakára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző, 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk, kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Már 250 tonna lomot szállítottak el Debrecenben. Folytatódik a komádi gyilkosság tárgyalása. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Népszerű a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. Az AKSD munkatársai már több mint 250 tonna feleslegessé vált holmit gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban. A szolgáltatás évente egyszer ingyenesen vehető igénybe, de előzetes regisztráció szükséges. A kihelyezett lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlan elé tenni. Ugyanakkor veszélyes hulladékot, vegyszereket és egyéb speciális anyagokat nem szállítanak el. Az AKSD arra kéri a lakosokat, hogy csak szabályosan kihelyezhető háztartási hulladékot adjanak át. A házhoz menő lomtalanítás Debrecenben november 30-áig folyamatosan elérhető. Hamarosan újabb tárgyalást tartanak Debrecenben annak a férfinak az ügyében, akit emberöléssel vádolnak, egy 2024-ben történt komádi gyilkosság miatt. A vádirat szerint a kamionsofőr egy vita során házi készítésű fegyverrel fejbelőtte a főnökét. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség emberölés büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen. A vádlott jelenleg letartóztatásban van, az ügyben a Debrecen törvényszék hozhat elsőfokú döntést. Számolt be róla a HAON. Mobil alkalmazással bővült a Nébih országos károsító monitoring rendszere. A fejlesztés a szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékonyabb védekezést segíti. A részletekről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
1: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Megújul az egyetemtér, legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket. Legtöbb 28 fok lehet a térségben. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújul az egyetemtér, több ütemben újítják fel a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkot, miután a terület június 1-től az intézmény vagyonkezelésébe került. A tervek szerint június 20-ától már működik a szökőkút is, amelyet a következő években korszerűsítenek. A fejlesztések során megújulnak a burkolatok, új lépcsős és ülőfelületeket alakítanak ki, valamint több zöld felületet és árnyékos pihenőrészt is létrehoznak. Áthelyezik a Tisza fákat, felújítják a szobrokat és a medencét is kibővítik egy sekély járható résszel. A beruházás célja, hogy egységesebb és élhetőbb kampusz környezet jöjjön létre az egyetem téren, közölte rádiónkkal a sajtóosztály. Életszerű helyzetekben mérték össze tudásukat a csapatok a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei első segélynyújtó versenyén. A Hajdú-Böszörményi fordulón 13 csapat vett részt, ahol szokatlan valósághű baleseti szituációkban kellett helytállniuk, több kárhelyen és elméleti állomáson. A versenyzők többek között sportbalesetet, játszótéri sérülést, fulladást és epilepsziás rosszullétet is imitáló feladatokkal találkoztak, ahol az első segélynyújtás mellett a gyors helyzet felismerés is kulcsfontosságú volt. A legjobbak az országos döntőbe jutottak, amelyet szeptemberben rendeznek meg. A szervezők szerint a megmérettetés nem csak verseny, hanem fontos felkészülés is a való élet vízhelyzeteire, számolt be az eseményről a Hajdú Press. Legjobb, ha csapvízzel vesszük be a gyomornedv ellenálló gyógyszereket, erre mutat rá egy friss tudományos vizsgálat. Ezeknél a készítményeknél nem mindegy, hogy milyen folyadékkal érintkeznek. Többféle italt vizsgáltak a szakemberek, akik arra jutottak, egyes lúgos ásvány és gyógyvizek csökkenthetik a gyógyszer hatékonyságát. Mondta rádiónknak Demeter Adrien, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Amikor az emberek bevennek a patikába és keresnek egy gyógyszert, akkor általában megkérdezik, hogy étkezés közben, étkezés után vegyék be a gyógyszert, de arra nem szoktak elkérdezni, hogy milyen folyadékkal. A gyomornedv ellenálló készítményeknél ez problémát jelenthet. Például egyes gyomorsabb lekötő készítményeknél gondolja a beteg, hogy akár egy lugos vízzel veszi be a készítményt, ami ugyancsak jó a magas gyomorsabbra, akkor ez károsítani tudja magát a bevonatot, tehát a gyógyszernek a hatása csökken, vagy akár teljesen megszűnik.
2: Legtöbb 28 fokra, közepesen felhős időre számíthatunk. Ma Debrecenben ugyanakkor már hidegfronti hatás is érvényesül. Északára 12 fokig hűlhet le a levegő, holnaptól pedig enyhe lehűlés lesz jellemző. 25, majd 27 fok lehet a térségben. A meteorológusok jelzése szerint szeles napokra számíthatunk. Kedtől pedig ismét magas lesz az UV-sugárzás.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
3: Csókolom, én Reggie vagyok.
2: Mit akarsz itt?
3: Megönért jöttem.
2: Hány éves vagy?
3: 15 vagyok, uram.
2: 30-nak nézel ki, cula? Igazolt magad.
3: Nincs nálam igazolvány.
2: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
4: Ki az az ajtóban?
2: Reggie! Randizni akar megönned.
5: A neved?
3: Reggie.
5: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy. Megönnel akarsz randizni?
3: Igen,
5: hány éves vagy?
3: 15.
5: 30-nak nézlek, cula.
2: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
6: Reggie, ne haragudj, már itt is vagyunk. Remélem, nem ijesztett rád meg a napukája.

0: Ennek hangja Debrecen hangja. Best FM.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

szemben, hited kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.